0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
3: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: Zenik.
1: Üzenet a távolból, most már minden rendben. Fogtad a kezem, elkísértél, de most búcsúznék csendben. Lepereg az összes gondom,

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. What is fact? Should you be a reason for us to change?

0: Yeah!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Érkezhet az iskola kezdési támogatás, nyáron is valós veszély a szénmonoxid, élénk lesz a szél. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Mintegy 400 ezer gyermek kap iskolakezdési támogatást szeptembertől. Az országgyűlés elfogadta a 100 ezer forintos támogatás bevezetéséhez szükséges törvényt. A juttatásra egyebek mellett a gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a tartósan beteg vagy sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyedülálló szülők jogosultak. A támogatást két részletben fizetik ki. Az első 50 ezer forint augusztus végéig érkezik készpénzben, a második 50 ezer forintot pedig utalvány formájában kapják meg a családok novemberig. Nyáron is veszélyt jelentett a szénmonoxid. A katasztrófavédelem szerint idén már több mint 600 alkalommal riasztották a tűzoltókat szénmonoxid miatt. 4 ember meghalt, 90-en pedig megsérültek. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a nagy melegben is kialakulhat úgynevezett légdugó a kéményben, ezért például egy átfolyós vízmelegítő használata is veszélyessé válhat. Azt javasolják, hogy az ilyen készülékek mellett nyáron is működjön szénmonoxid érzékenő. Visszafogottabban indult az albérleti főszezon. A felsőoktatási felvételi ponthatárok kihirdetése előtt kevesebben érteklődtek a kiadó lakások iránt, mint egy évvel korábban, jelezte az egyik hazai ingatlan közvetítő portál. A szakértők ezt elsősorban az Otthonstart program hatásával magyarázzák, amely sokakat inkább a lakásvásárlás felé terelt. Budapesten emiatt már enyhén csökkentek az albérletárak, míg több nagy egyetemi városban tovább drágultak a kiadó lakások. Szombaton lesz a strandok éjszakája, a programhoz idén több mint 50 fürdő csatlakozott. A Magyar Fürdőszövetség 17. alkalommal szervezi meg az eseményt. A vendégeket ilyenkor szauna szeánsz, strandmozi, tűzzsonglőr, vízitorna, fitness, jóga is várja. Az éjszakai programok között élő koncert és retro diszkó is szerepel. Ideiglenes rendőrőrsöt alakítanak ki Mogyoródon a hétvégi Forma 1-es Magyar Nagydíj idejére. A verseny biztosításában lovas, kutyás és motoros rendőrök is részt vesznek. A légtérből is folyamatosan figyelik majd a térséget, de a pálya felé vezető utakon is segítik az autósokat. Napos gomoly felhős időre van ma kilátás, elszórtan kisebb záporok, zivatarok kialakulhatnak, de számottevő csapadéktól ma nem kell tartanunk. Élénk erős lesz majd az északnyugati szél, 25-28 fok körül alakulnak a csúcsok. Holnap már több lehet felettünk a felhő, és egy újabb frontnak köszönhetően egyre több felé alakulhat ki zápor vagy kisebb zivatar. Élénk lesz a nyugatias szél, a friss hajnalt követően napközben 23-28 fok várható majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájön.

0: Best FM, a legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Best FM Start, Dunaújváros legfrissebb hírei.
1: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Szomorú hírről számoltak be Igaron, gyászol a község. Életének 87. évében elhunyt az évtizedeken át szolgáló Pici doktornéni, vagyis Vámos Julianna. A gyászhírről Vámos Julianna lánya számolt be közösségi oldalán. 50 évig szolgálta a községet. Ez idő alatt nem csak Igar, de a környező településen élőknek is a Picike doktornéni lett. 79 évesen, 2018. május 7-én vonult vissza nyugdíjba, ezután költözött Simontornyára, írja Feol. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16:30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése. Dunaújvárosban számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja Feol. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzelfogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gócpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, ahonnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ijedt, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Kiemelt jelentőségű döntés született a Dunaújvárosi Szent Pantaleon Kórház rendelőintézet fejlesztésével kapcsolatban a városi közgyűlésen. A közgyűlés megteremtette a szükséges feltételeket ahhoz, hogy a versenyképes járások program keretében beszerzett új mammográfiás berendezés hivatalosan is a kórház vagyonkezelésébe kerüljön és megkezdhesse működését. A korszerű készülék már megérkezett a kórházba, így hamarosan a betegek rendelkezésére állhat, jelentősen javítva az emlőszűrések és diagnosztikai vizsgálatok színvonalát, írja weboldalán a város. Jelentős tűz keletkezett vasárnap este Aba külterületén a 63-as főút mellett a 77-es kilométer közelében. A lángok egy lakóházat, melléképületet, valamint a környező erdősávot és tarlót is érintették. A tűzesethez a Székesfehérvár és a sárbogárdi hivatásos tűzoltókat is riasztották. A beavatkozást a Fejér vármegyei katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányította. A tűzoltóknak sikerült körülhatárolniuk a családi ház és a melléképületek tüzét, így megakadályozták a lángok tovább terjedését, írja Feol. Érdekes történelmi előadással és interaktív programmal folytatódott a hétvégén a fehérvári programsorozat. A Lovagi Akadémia ezúttal Nagy Lajos király lovagi erényeit állította középpontba, és sok érdeklődőt vonzott a koronázó bazilika nemzeti emlékhely látogatóközpontba. A délelőtt folyamán dr. Teiszler Éva történész tartott előadást, amelyben korabeli források segítségével mutatta be, miként tekintettek Nagy Lajost a kortársai, és milyen tulajdonságok tették őt a lovagi eszmény egyik legismertebb uralkodójává. Az előadás arra is választ keresett, hogy maga király mennyire azonosult a lovag király szerepével, tudósítása a Feol oldalán. Több évtizedes és 10 éves hivatásos szolgálata, eredményes munkája elismeréseként szolgálati jelet vehetett át a Fejérvár megyei katasztrófavédelmi igazgatóság több munkatársa is. A katasztrófavédelem hivatalos állományába töltött 30 éves szolgálata és eredményes munkája elismeréseként Magyarország belügyminisztere szolgálati jelet adományozott Grófné Holti Éva tűzoltó alezredesnek, a Vármegyei Műveletirányító Ügyelet főügyeletesének, Udvardi János tűzoltó alezredesnek, a Székesfehérvári Katasztrófavédelmi Kirendeltség polgári védelmi felügyelőjének és Sajtós László tűzoltó századosnak, a Székesfehérvári Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság RAI parancsnokának. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy legkésőbb július 22-ig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igényű állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Az eseni tényét az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell, erről a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a szülőknek a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézmény felé bejelenteni, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben tanulmányait megkezdi. Jó, ha tudják a Fejérvár megyeiek is, hogy visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalítás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést hozott. A támogatási kérelmeket innen Fejérvár megyéből is július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyvformátumú határidő nélküli személyigazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a Fejérvár megyei családokat is, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok július 22-én. Szerdán sok boldogságot kívánok a Magdolnáknak, amely az ő névnapjuk, és Isten értesse a szülinaposokat is. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, Kylie tesója, Danny Minogue kezd, jön nem sokára Artful Dodger és a Nina Sky is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Július 22-e van, nem csak a Magdolnák névnapja, de az agy világnapja is. A mai World Brain Day, így hívják angolul, és a Neurológiai Világszövetség hívta életre. A neurológiai betegségek megelőzésének és a kutatások fontosságának hangsúlyozására. Az agy után pedig, hát épp testben, épp lélek, aláfestő zene reggeli tornához. Move Your Body, a Nina Sky folytatja.

0: Best FM, ha a legjobb zenék folytatódik, a nem túl meleg, kellemes nyári idő kis széllel, napsütéssel, egy-egy futózáporral, a maximum 30 fok környékén, inkább picivel alatta alakul majd. Még több részlet az időjárásról és a nap legfrissebb információi a hírekben, rögtön fél hét, jó reggelt, Nelly is a hőmérsékletről dalol majd a hírek után. Hot in here, hamarosan!
1: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 000 forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 000 forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 000 forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná. Új importvámot vett ki több kanadai termékre az amerikai elnök. Donald Trump már aláírta az erről szóló rendeletet. A dokumentum 50%-os plusz illetéket állapít meg több a szomszédos országból érkező importcikkre. A jogszabály a tervek szerint 30 nap múlva lép hatályba. A Fehérház szerint a döntést az indokolja, hogy az ottavai parlament több megtorló intézkedésekkel válaszolt a korábban bevezetett amerikai vámokra. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A Görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalitás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-én szerdán. A hét közepén marad a szeles, napos, gomoly felhős idő egy-egy futózáporral, 28-29 fok körüli maximumokkal, és a következő napokon is erre lehet számítani. Holnap egy fokkal több felhő, pénteken szintén napos idő, itt-ott záporral, egy-egy zivatarral végig, 25-30 fok közötti kellemes maximumokkal. Ugyancsak változatlan, hogy a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereire ébredhetünk, készülődhetünk, vagy utazhatunk A-ból B-be. Eve és

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Már is itt a 7 óra, jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei után szólnak tovább a legjobb zenék, például a Faith No More-tól. És itt lesz Curtis is Charlie-val. Hívható SMS Viber 0620-55-55-155. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
0: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas áru készlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. Best FM. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Szomorú hírről számoltak be Igaron, gyászol a község. Életének 87. évében elhunyt az évtizedeken át szolgáló Pici doktornéni, vagyis Vámos Julianna. A gyászhírről Vámos Julianna lánya számolt be közösségi oldalán. 50 évig szolgálta a községet. Ez idő alatt nem csak Igar, de a környező településen élőknek is a Picike doktornéni jelett. 79 évesen, 2018. május 7-én vonult vissza nyugdíjba, ezután költözött Simontornyára, írja Feol. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moszkithűn mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Jó reggelt kívánok július 22-én a Magdolnák névnapján, őket és a szülinaposokat is meg lehet letni egy üzenettel. 0620 55 55 155 és a dugó baleset van, a közlekedési ír is ugyanide jöhet. 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok, hamarosan Baby D jön és az I Need Your Lovin', de csak Ida Kor és Fed Le Grand után a Besten.
0: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék július 22-e van. Magyarországon ez a nap a Nándorfehérvári diadal emléknapja, amely az 1456-os törökök feletti történelmi győzelemnek állít emléket. De hogy mi minden történt még ezen a napon a múltban, egy picit később sort kerítünk rá. Addig is nagyon jó zenékkel készültem Faith No More, Easy, mindjárt Curtis jön Charlie-val, maradunk végig. Most pedig Kylie Minogue folytatja On a Night Like This a Besten.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok, július 22-e friss hírei vannak soron rögtön 7:30. Egy-két szó előjáróban folytatódik a tegnapihoz hasonló kicsit szeles, mérsékelten meleg, napos, gomoly felhős idő, egy-egy kisebb futózápor benne van a pakliban, és benne van a playlistben, már látom is, a hírek utáni első zene, amely a KLF dala, a Justified and Ancient.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé szeles, napos, gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani, a támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Adománygyűjtés indult a mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhardt Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. Betörő buktatott le egy marihuána termesztőt a Tolna vármegyei Simontornyán. Az elmúlt időszakban több lopás is történt a településen. A tolvaj egy 22 éves helyi lakos volt. A rendőrök a sorozatos betörések miatt egy ideje már figyelték. A férfi a napokban azonban bejelentést tett a körzeti megbízottnál, hogy az egyik pincében marihuána ültetvényt talált. A betörőt végül letartóztatták, a kannabisz termesztőt előállították. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése Dunaújvárosban. Számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja FEOL. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzelfogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gozpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen őz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Szúnyoghangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moszkithűn mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

bottom of time. They have been to the place where the moon.

0: Eagles alapító tagja, majd szóló énekese. 72 éve ezen a napon született Aldi Meola, amerikai jazzgitáros, zeneszerző. És ma 34 éves Selena Gomez, mexikói származású amerikai énekes, színésznő, táncosnő. Sok boldogságot kívánok még egyszer minden ünnepeltnek, hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jó reggelt, figyelem az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán a 19-es kilométernél egy műszaki hibás kamiont kell kerülgetni. Ez okoz kisebb torlódást. Jó utat, ha van közlekedési hír, várom én is 0620 55 55 155. 8 után játszom majd George Michael dalát. És szól Ákosi is.
2: Te is látod, mivé tesszük a világ.
1: Pillanatokon belül 8 óra, tehát jó reggelt, rögtön folytatjuk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
3: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
3: A legjobb zenék.
0: Reklám.
4: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
5: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden pillanat.

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejtelmezői.

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

0: a legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen őz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalitás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Például a Nanától a Lonely, de érkezik nem sokára a Sean Paul Sasha-val I'm Still in Love, az órát a gitár legenda Carlos Santana indítja. 5 perccel múlt 8, jó reggelt, jó utat, jó munkát, jó pihenést a szabadságukat töltőknek. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Maxim Levente vagyok.
0: Best FM, a legjobb zenék.
3: Ladies and gents.

Best FM, a legjobb zenék. Egészen jól járhatóak hazánk útjai, autópályái. Nem tudok különösebben nagy dugóról és balesetről sem. Egy-kettőt leszámítva, a Taksony és Áporka között az 51-es főúton a 29-es kilométernél egy kis teherautó árokba hajtott. Váltakozó irányban halad a forgalom, és szintén az 51-es főúton Dunaharaszti elkerülő szakaszán egy lerobbant kamiont kell kikerülni. Emiatt lassabb ott a haladás. Jó utat, a közlekedési infót a 0620 55 55 155-re várom.

0: Best FM a legjobb zenék. Aki ezen a héten nyaral és szeretne strandolni, az nem annyira örül annak, hogy marad a szeles, mérsékelten meleg idő, napsütéssel, gomoly felhőkkel, 22-27 fok közötti maximummal. Hogy lesz-e és ha lesz, mikor lesz változás ebben a fajta időjárásban, kiderül a hírek végén. Aztán indítom Adams kidalát, szól mindjárt a Killer a Besten. Jó reggelt!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok. Az Oxigén Média hírei következnek. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Adománygyűjtés indult a mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Hőhullám éri el Görögország középső és keleti területeit. Az előrejelzések szerint akár 42 fok is lehet a legmelegebb órákban, például a fővárosban, Athénban és a Peloponnészoszi félszigeten. A Görög Vöröskereszt felszólította az embereket, hogy ne tartózkodjanak hosszabb ideig a tűzőnapon, igyanak sok folyadékot és figyeljenek a betegekre, idősekre és a gyerekekre. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi poggyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná.
1: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése Dunaújvárosban. Számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja FEOL. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzelfogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gócpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM, a legjobb zenék. Look at me címmel, Jerry Halliwell Horner dala következik. Lánykori nevén Jerry Halliwell, Ginger Spice, ő is ott volt, a hétvégén nagy buli volt, ugyanis elkelt az utolsó fűszeres lány, férhez ment Melanie C. modell barátjához, majdnem a teljes Spice Girls ott volt, kivéve Victoria Beckhamet, aki Amerikában tartózkodott a foci VB-n férjével, David Beckhammel, viszont ő tervezte Mel C. mennyasszonyi ruháját. Good.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Az OpenAI egyik mesterséges intelligencia ügynöke kijutott az internetre, majd önállóan feltört egy másik platformot. Erről is lesz szó a következő órában. Deja vu-ban. Terminátor? Pánik. Ja, ez a Honeybees dalának címe, ők is jönnek. És itt lesz a Cardigans Tom Jones-szal. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Rögtön 9 óra a legfrissebb hír összefoglalóval folytatjuk, aztán újból a legjobb zenékkel.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 30 50-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 30 50.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: A Best FM-en minden

a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es

0: Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést hozott. A támogatási kérelmeket innen Fejér vármegyéből is július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.
2: Előttük még egy friss közlekedési info Balástól, aki azt írja, M3, M0-as csomópont után Gödöllő felé új terelést építenek. Dugóban. Köszönjük szépen. 0620 55 55 155 idejött, és jönnek a 90-es és 2000-es évek olyan ikonikus dalai, mint az OMC-től a How Bizarre, Alicia Keys-től a No One, elsőként pedig a Kosiné, a Catch. 4 perc múlt 9, hello, Maxim Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék, a Honey Beast dala szólt Pánik címmel, és hát ez az, ami eluralkodik az emberen, az ilyen és ehhez hasonló hírek hallatán. Önálló életre kelt egy mesterséges intelligencia ügynök, kiszökött az internetre, ott pedig feltört egy másik platformot. Az OpenAI beszámolója szerint ellenőrzött környezetben tesztelte legfejlettebb modelljeit, amikor a szóban forgó Emmy ügynök a teszt célja ellenére kijutott az internetre, ezt követően saját kezdeményezésére hatolt be egy másik platformra. Az incidens pedig azt mutatja, hogy a legfejlettebb AI modellek képességei már megközelítik az állami szintű hacker csoportokét, és számítani kell a hasonló esetekre a jövőben is. No comment, csak egy dalcím. How bizarre, mennyire bizarr, jön az OMC a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best.

hogy ne árcsak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított, mikor azt hittem a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztű. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom akkor is

Best FM, a legjobb zenék. Nagy a dugó az M0-áson, a Megyeri híd felé az M5-ös csomópontban, az M5-ösre lehajtó ágon. Ha valaki tudja a pontos okát, írja meg 0620-55-55-155. Addig is érkezik a svéd Cardigans Tom Jones-szal, mindjárt az Irie Mafia, most pedig Király Viktor a Besten.

Best FM, a legjobb zenék. Nincs jó hírem a héten szabadságukat töltőknek. Nem lesz hamisítatlan strandidő. Mérsékelten meleg, 22-27 fok közötti maximumra, néha napsütésre, néha gomoly felhőkre, szélre, és minimális eséllyel 1-2 futózáporra is készülnünk kell.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: 10 után igazi nyári zenével folytatódik a szerda délelőtt, jön az Afromedúza. A magyarok közül pedig egy első emelet feldolgozással az Art Avenue, biztosan.
2: Nekem ítélt már a véletlen, nem menekülsz meg az életben.
1: Hívható SMS Viber 0620 55 55 155, rögtön 10 óra, a friss hírek után jönnek újból a legjobb zenék.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
4: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
5: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A következő napokban több térségben folytatódik a szúnyogírtás, leginkább az inváziós fajok miatt szükséges a beavatkozás. A szakemberek földi biológiai kezeléssel és ahol szükséges, kémiai módszerrel gyérítik a vérszívókat. A szúnyogírtásra egyebek mellett a Balatonnál, a Dráva mentén, a Fővárosban és Hajdú-Bihar vármegyében lehet számítani. Zenehatárok nélkül elnevezéssel 39. alkalommal rendezik meg a Balassagyarmati Nemzetközi Muzsikus Tábort, versenyt és művészeti fesztivált július 21-e és 30-a között a Rózsavölgyi Márk Művészeti Iskolában. 40 magyar, japán, svájci és szlovák hallgató vesz részt a muzsikus táborban. Két alkalommal Eckhard Gábor zongora művész vezetésével szakmai beszélgetéseket is tartanak gyakorlásról, színpadi megjelenésről, a muzsikus életmódról, a pedagógus és a hallgató etikus magatartásáról. 50 millió eurós bírságot szabott ki az Európai Bizottság az AliExpressre az illegális termékek kezelése miatt. A brüsszeli testület szerint a kínai online piactér megsértette az uniós digitális szolgáltatási szabályokat, mert nem tett eleget a veszélyes és hamisított árucikkek terjedése ellen. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságon. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Ezzel megkezdődik az albérletpiaci főszezon. Az elmúlt évekhez képest júliusban 4%-kal csökkent a kiadó lakások iránti kereslet. Az egyik legnagyobb hazai ingatlan közvetítő adatai szerint Budapesten 110 ezer forint volna havonta egy kiadó szoba. Egy 40 négyzetméteres lakást 200 ezer forintért lehet bérelni. A legnagyobb egyetemi városokban átlagosan 130 ezer forintot kérnek egy kisebb lakásért. Megérkezett a földrengés sújtotta Venezuelába az első magyar segélyszállítmány. 42 raklapnyi védőfelszerelést és gyógyszert küldött hazánk az uniós humanitárius művelet keretében. Venezuelát egy hónapja két erős földrengés rázta meg. A katasztrófában több mint 5000 ember vesztette életét, csaknem 17 ezeren megsérültek, akár 50 ezeren eltűntek, és csaknem 18 ezeren váltak hajléktalanná.
0: Város legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
6: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben A Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16:30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Az ORFK arra figyelmeztet itt Fejér vármegyében is, hogy ismét olyan adathalász üzenetek terjednek, amelyben közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez és az ügyintézéshez szükséges linket. A csalók azonban ezen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség mindenkit arra kér, hogy ha ilyen SMS-t kap, ne kattintson az üzenetben található linkre, hanem törölje az üzenetet. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Elsőként a Black Eyed Peas-től, akik idén hatalmas meglepetést okoztak, az amerikai énekesnő Fergie hosszabb szünet után újra csatlakozott a csapathoz, és együtt is turnéznak, fellépnek többek között idén nyáron Norvégiában, Svédországban, Lengyelországban és Horvátországban is. Azt beszéli már az egész város, szólt annó a Scorpio dala, hogy újra dübörög a banda. Don't lie, Max M. Levente vagyok.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

Vagy átmozizhatnánk, ha rossz az idő, Best FM a legjobb zenék, az 54 című film legendás betétdalával, az If You Could Read My Mind-dal folytatódik a szerda délelőtt, és ha már mozi a héten, a következő filmpremierek jönnek a teljesség igénye nélkül. A Sivatag fiai egy francia családi film, egy argentin vígjáték Argentin történetek címmel, és egy Cirque du Soleil cirkusz film a legendás társulattól.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk, terelést építenek az M3-ason Vásárosnamény felé. A 13-as és a 19-es kilométer között a külső sávot lezárták, a torlódás meghaladta az 1 kilométert. Dolgoznak az M5-ösön Röszke felé Gyál térségében, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, a több mint 2 kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőket is megakasztja. A 84-es főúton Sárvár közelében korábban a 65-ös kilométernél egy kis busz és egy kis teherautó ütközött, frontálisan a főutat lezárták, a forgalmat mellékutakra terelik. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És

0: A legjobb zenék.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Egy holnap érkező hidegfront miatt csapadékosabbra fordulhat az időjárás, részletek a hírek végén. Aztán szólnak tovább a legjobb zenék, például a Stakkabútól, vagy a Jetlagtől. Hívható SMS Viber számunk 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál. Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Árpa Attila színész, rendező és producer egy fél koncert zongorát ajánlott fel a Dunaújvárosi intézménynek, emellett anyagi támogatással is segítette annak munkáját. A Petőfi utcában működő drogambulancia, vagy ahogyan sokan ismerik, a Szertelenház, a szenvedélybetegségekben gyógyulni vágyók rehabilitációját segíti. Az intézmény vezetése szerint az adományozott hangszer fontos szerepet kaphat a terápiás munkában és a közösségi programokban is. Árpa Attila az átadáson elmondta, hogy a zongora édesapja Dunaszigeti házában állt hosszú ideje kihasználatlanul. Mint fogalmazott, a zene olyan pozitív szenvedély, amely segíthet a káros függőségek leküzdésében, ezért úgy érezte, a hangszer a lehető legjobb helyre került, írja Duna Online. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Jó, ha tudják a Fejér vármegyeiek is, hogy legkésőbb július 22-ig kell a szülőknek az iskola felé jelezni a gyermek sajátos nevelési igényű állapot fennállását, hogy az információ szerepeljen az oktatási nyilvántartásokban, és jogosultak legyenek az iskola kezdési támogatásra. Az eseni tényét az iskola kezdési támogatáshoz igazolni kell, erről a Pedagógiai Szakszolgálat Szakértői Bizottsági szakértője állítja ki a véleményt. Ennek alapján kell a szülőknek a sajátos nevelési igényt annak a köznevelési vagy szakképző intézmény felé bejelenteni, ahol a gyermek tanul, vagy ahol szeptemberben tanulmányait megkezdi. Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb-hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati északnyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcs hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul.
0: Hírek a Best FM-en.
3: 10 éves vasúti fejlesztési program indul. Vihar és tornádó veszély miatt van zárlat több fontos amerikai reptéren. Itthon talán keleten jöhet zápor, zivatar. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor terv. Erről beszélt tájékoztatóján a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, 10 év alatt mintegy 3500 milliárd forintból újul meg a magyar vasút, nagyrészt uniós forrásból. A program keretében egyebek mellett biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, a fővonalakon a 100 km per órás átlagsebességet, a kötött pályás összeköttetést Budapesttel. Fejlesztik a kistérségi közlekedést és a vidéki nagyvárosok agglomerációs közlekedését tramtrénekkel. A járműflotta megújul, Intercity és HÉV szerelvényeket szereznek be. A tervek között szerepel a reptéri vasút és a 10 legforgalmasabb vasútállomás azonnali felújítása is. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren kíváncsiak, melyik egyetemre főiskolára jutottak be, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemés, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
3: Hagyományos népviseletekből és népművészeti motívumokkal díszített modern ruhákból nyílik kiállítás Szegeden. A hagyományok házatárlatát szegedi elemekkel egészítették ki a Móra Múzeum szakemberei, a gyűjtemény évvégéig látható a Fekete Házban. Vihar és tornádó veszély miatt nem fogad járatokat az Egyesült Államok több fontos repülőtere. A zárlat érinti például New York három nagy repterét, valamint Boston, Philadelphia és Washington légi kikötőit. Ez az egész országban fennakadásokat okozott a légi közlekedésben. Helyi idő szerint tegnap délután már mintegy 4000 járat késett, csak nem 2000-et pedig töröltek. Többnyire napos időre készülhetünk gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Blast FM. A legjobb zenék. Blast FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Kínos tátogás és teljes káosz, senki se kérte, senki se fog emlékezni rá, ilyen és ehhez hasonló szalagcímek. Madonna foci VB döntős fellépéséről valóban nem volt egy top produkció, fogalmazunk így. Ő jön Britneyvel, Me Against the Music, nem sokára Whitney Houston, és még ebben az órában Sophie Alice Baxter is énekel, hívható SMS Viber 0620 55 55 155, Max Emlerente vagyok.
0: Lesztek!

Ezt a FM-el legjobb zenék. Ízig vérig pop a 90-es évek elejéről Svédországból. Ez a Staccabu és a Here We Go. Ezek a bizonyos popslágerek pedig ma is mixben szólnak, mint ahogy a minden szerdán a Night Shift-ben. 6-tól a házigazdától, Wild Boy-tól, 7-től DJ Effendi-től itt a

0: Best FM a legjobb zenék. Jó pár helyen óriási dugó van autópályáinkon. Az egyik ilyen helyszín az M0-as az M1-es felé, ahol a Hárosi Dunahídon burkolatjavítás zajlik. A 16-os kilométernél a két külső sávot lezárták, a torlódás majdnem 10 kilométeres. Az M3-ason Budapest felé terelést bontanak Gyöngyös közelében, a 79-es kilométernél a külső sávot zárták le, a torlódás pedig már ott is meghaladta a 2-3 kilométert. Az M5-ösön is munka folyik, Röszke felé Gyál térségében burkolati jeleket festenek, a 25-ös kilométernél a külső sávot lezárták, és a több kilométeres torlódás már az M0-ás felől érkezőkre is hatással van. Lejjebb Lajos Mizsénél szintén dolgoznak a külső sávon, a 72-es kilométernél jó pár kilométeres torlódás alakult ki. Jó utat, ha dugó baleset van, várom az infót a 0620 55 55 155-re.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
4: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. A Best FM minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Simply Red Sunrise című dalát már Majoros Rita indítja a hírek után. Jó étvágyat az ebédhez, találkozzunk holnap reggel is. Max Levente vagyok, hello!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Árpa Attila színész, rendező és producer egy fél koncert zongorát ajánlott fel a Dunaújvárosi Intézménynek, emellett anyagi támogatással is segítette annak munkáját. A Petőfi utcában működő drogambulancia, vagy ahogyan sokan ismerik, a Szertelenház, a szenvedélybetegségekben gyógyulni vágyók rehabilitációját segíti. Az intézmény vezetése szerint az adományozott hangszer fontos szerepet kaphat a terápiás munkában és a közösségi programokban is. Árpa Attila az átadáson elmondta, hogy a zongora édesapja Dunaszigeti házában állt hosszú ideje kihasználatlanul. Mint fogalmazott, a zene olyan pozitív szenvedély, amely segíthet a káros függőségek leküzdésében, ezért úgy érezte, a hangszer a lehető legjobb helyre került, írja Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moskit Hűn mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést hozott. A támogatási kérelmeket innen Fejér vármegyéből is július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
3: Új vonatokat, vonalakat, 21. századi vasutat hoz a Baross Gábor program. Ritka tengeri medvét láthattak az Adrián. Nem lesz annyira meleg odakint. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indult, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosokat. Városi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nébih elnökét kérdeztük.
4: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
3: Több ezer flakon hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya rajkai határátkelőjénél ellenőrizték a járművet, és a raktérben silány hamisítványokra bukkantak. A NAV több mint 4000 flakonnyi terméket foglalt le és eljárást indított. A hamisítványok több mint 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Tengeri medvét láttak az Adrián, amint egy 2 méter hosszú szürke mediterrán barátfóka a tenger észak-dalmáciai részén bukkanhatott fel hétvégén egy szemtanú szerint. A ritka és különleges faj eltűnőben van erről a vidékről. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Csoda szép szerdát kívánok mindenkinek, igazán kellemes délutánt, és jó étvágyat az ebédelőknek itt délután pár perccel. Én Majoros Rita vagyok, töltsék velem a következő jó néhány órát, isteni slágereket készítettem be, hogy így a hét közepét kibírjuk együtt. A Simply Reddel indítom is az órát és az egész délutánt, már itt is a Sunrise.
1: Best

Vesztefem a legjobb zenék. Rácz Gergő után Inika Mozi viszi tovább a lendületet és a délutánt. Én Majoros Rita vagyok, remélem, hogy velem töltik a következő néhány órát itt ezen a frekvencián és ezen a délutánon. Hát Inika Mozi tényleg azért jön, hogy egyszerűen csak jól érezzük magunkat, és hát remélem, hogy eddig így telt a szerdájuk, és hogy velem folytatják. Én a fodrásztól jövök, tudják, ez most pont ez a helyzet, amikor az ember megy az utcán, minden kirakatban az új frizuráját nézi. Mondjuk ez egy rádió, szóval itt a kollégákon kívül nem sok mindenki látja, na de a lényeg az érzés, úgyhogy ilyen lendületet kívánok ma tényleg délután mindenkinek. Én a legjobb zenékkel ezt hozom, hozok napkérdését is, közlekedési információkat is, úgyhogy tartsanak velem. Na de most már annyit beszéltem Inika Moziról, hogy jön a Here Comes the Hot Stepper, mi más? Itt a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Burkolati elfestés miatt lezárták az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán a 158-as kilométernél található Lajta pihenő lehajtóágát, úgyhogy a pihenőhely ideiglenesen nem megközelíthető. Hasonló információkkal jövök egész délután, ha önök is látnak valamit, tényleg bármit az ország útjain, 0620-55-55-155 ide írják meg. Én várom ma is az útinfókat, balesetet látnak, bármit tapasztalnak. Nagyon köszönöm, ha jelzik, én pedig gyorsan tovább tudom adni az infót a többieknek. Jó utat és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A Honeybees-dal lezárta az órát, ez volt a Védtelen, de megyünk és dúdolunk tovább, hiszen pár perc múlva egy óra jönnek a legfrissebb hírek. Utána Krisztina Aguilera nyitja majd az órát egy igazán vagány dallal. Jön a Dirty! Margaret Island is itt lesz a Valahol dallal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Mogán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál. Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Árpa Attila színész, rendező és producer egy fél koncert zongorát ajánlott fel a Dunaújvárosi intézménynek, emellett anyagi támogatással is segítette annak munkáját. A Petőfi utcában működő drogambulancia, vagy ahogyan sokan ismerik a szertelenház, a szenvedélybetegségekben gyógyulni vágyók rehabilitációját segíti. Az intézmény vezetése szerint az adományozott hangszer fontos szerepet kaphat a terápiás munkában és a közösségi programokban is. Árpa Attila az átadáson elmondta, hogy a zongora édesapja Dunaszigeti házában állt hosszú ideje kihasználatlanul. Mint fogalmazott, a zene olyan pozitív szenvedély, amely segíthet a káros függőségek leküzdésében, ezért úgy érezte, a hangszer a lehető legjobb helyre került, írja Duna Online. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Új egyenruhát kapnak a rendőrök, olyan téli és nyári ruházatot vezetnek be, amely megfelel a kor elvárásainak, praktikus, tartós és jól tisztítható. A tervek szerint az egységek jövő év decemberétől vehetnék át az új téli ruházatot, a nyári viseletet pedig 2028. júniusától osztanák ki. A belügyminisztérium innen Fejér vármegyéből is várja a lehetséges gyártók jelentkezését. Lejárnak augusztus 3-án a régi könyv formátumú határidő nélküli személyi igazolványok, ezért a belügyminisztérium arra kéri a Fejér vármegyei családokat is, hogy ellenőrizzék idős rokonuk okmányát. A csere 70 év felett ingyenes, a kormányablakok soron kívül fogadják az érintetteket. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
5: Holnap este derülnek ki a felvételi ponthatárok. Füstmentesek lehetnek a spanyol strandok és az éttermek teraszai. Napos gomoly felhős az idő, néhol záporokkal. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Érkeznek holnap este a felsőoktatási ponthatárok. mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre főiskolára jutottak be. Idén mintegy 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta a rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
6: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermeknevelő alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
5: Teásdobozokban érkezett kábítószer Tájföldről Magyarországra. A csomagot postán küldték, a pénzügyőrök több mint 2 kg droggyanús növénytörmeléket találtak benne. A címzett egy budapesti férfi volt. A pakkot egy gárdonyi postán vette át egy hete, ekkor csaptak le rá a rendőrök. Lakását, nyaralóját és autóját is átkutatták. Itt, illetve egy újabb küldeményben még több kilónyi hasonló kábítószerre bukkantak. A feladót, egy gyulai férfit 2 nappal később fogták el, amikor repülője leszállt Ferihegyen. Újabb 3 embert ölt meg a hantavírus. Az áldozatok Venezuelában haltak meg, egy családhoz tartoztak, de az egészségügyi tárca nem talált bizonyítékot arra, hogy a fertőzés emberről emberre terjedt volna át. Rajtuk kívül még 2 egészségügyi dolgozó halálát is vizsgálják az ország egy másik részében. Betilthatják a dohányzást a strandokon és a vendéglátóhelyek teraszain Spanyolországban. A kormány tervezete szerint emellett 18 éves kor alatt elektronikus cigarettát, nikotintartalmú és nikotinmentes eszközöket, vízipipákat sem használhatnának a fiatalok. A Spanyol Vendéglátóipari Szövetség tiltakozik a törvénymódosítás ellen. A szervezet szerint a teraszokra vonatkozó korlátozás csupán más szabadtéri helyszínekre terelné a dohányosokat. Híreink végén néhány szó a várható időjárásról. Többnyire napos időre készülhetünk, gomoly felhőkkel. Néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar, főleg az Ószt-Szeged vonal mentén alakulhat ki. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik. A hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők érkeznek, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Csodás délután, 1 óra után is 4 perccel mindenkinek. Majoros Réta vagyok, gyerünk együtt tovább, mert hogy olyan zenéket hozok, amikkel aztán isteni lesz a délután, mint a Pets and Small és a Feel Good, vagy éppen a Limp Bizkit és a Behind Blue Eyes. Christina Aguilera, ahogy ígértem, egy nagyon-nagyon vagány dallal érkezik, sőt, talán a legvagányabb dalával. Indul a Dirty, szép napot!

Best FM a legjobb zenék, a Hősök maradok benn dala után meghoztam a nap kérdését. Sokan strandon hallgatnak egyébként Best FM-et, úgyhogy arra gondoltam, hogy strandkönyveket ajánlhatnánk egymásnak. Ki milyen könyvet olvas nyaraláson, vagy van, aki inkább rejtvényfejtő? Van egy kolléganőm, aki inkább arra szavaz, jó öreg skandi, abban nem lehet hiba. Na de ki milyen könyvet olvas a strandon, illetve mit ajánlana azoknak, akik hamarosan akár strandra indulnak, és szeretnének valamit olvasni? Én egyébként bevallom őszintén, az ilyen kis könnyed olvasmányokat szoktam ilyenkor magammal vinni. Alapvetően nem nagyon olvasok romantikus regényeket, de ilyenkor azért ezeket részesítem előnyben. Régen ugye voltak ezek a Júlia, Tiffany, stb. Ilyen kis ponyvák, na azokat is szerettem még. 0-20-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, jöttnek ezek az ajánlások. Na mellé pedig zenei ajánlatok. Iron Mafia, Bajnok, hamarosan itt a Best FM-en, előtte Dimples D, Saka DJ.

0: Best FM a legjobb zenék. Az M0-es autó déli szektorán a Hárosi Dunahídon burkolati javítás folyik az M1-es autópálya felé. A 16-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már több mint 5 kilométeres, úgyhogy akár fél óra is lehet a plusz menetidő. 0620 55 55 155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk, hogyha bárkinek útinfója van. Megköszönöm, hogyha jelentkezik vele. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Reklám.
2: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden

A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: A szuperhírod alatt hallgattuk, ez volt az utolsó boldog nyár. Na, de gyerünk tovább, mert 2 óra előtt állunk pár perccel, jönnek a legfrissebb hírek mindjárt, utána pedig a kelemen kabátban is eküdalát hozom. Ez a Maradjatok gyerekek! Itt ez az Aqua is a Barbie Girl-el.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Legyen a nyáron megújulás időszaka. Plasztikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plasztikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál. Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Árpa Attila színész, rendező és producer egy fél koncert zongorát ajánlott fel a Dunaújvárosi intézménynek, emellett anyagi támogatással is segítette annak munkáját. A Petőfi utcában működő drogambulancia, vagy ahogyan sokan ismerik a szertelenház, a szenvedélybetegségekben gyógyulni vágyók rehabilitációját segíti. Az intézmény vezetése szerint az adományozott hangszer fontos szerepet kaphat a terápiás munkában és a közösségi programokban is. Árpa Attila az átadáson elmondta, hogy a zongora édesapja Dunaszigeti házában állt hosszú ideje kihasználatlanul. Mint fogalmazott, a zene olyan pozitív szenvedély, amely segíthet a káros függőségek leküzdésében, ezért úgy érezte, a hangszer a lehető legjobb helyre került, írja Duna Online. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése Dunaújvárosban. Számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású, összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja FEOL. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzelfogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gozpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moskit Hün mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Hírek a Best FM-en.
4: 10 éves vasúti fejlesztési program indul idehaza, mától vasárnapig tart a Campus Fesztivál Debrecenben. Itt-ott jöhetnek záporok, zivatarok a napokban. Üdvözlöm Önöket, Bejó Barbara vagyok. Kormányciklusokon átívelő 10 éves vasúti fejlesztési program indul, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a Baross Gábor program kerete mintegy 3500 milliárd forint, a beruházások nagyrészt uniós forrásból valósulnak meg. A cél egyebek mellett a vasúti flotta fiatalítása, a gyorsabb fővonali közlekedés, a villamosított hálózat bővítése. A tervek szerint biztosítják a versenyképes eljutást minden megyeszékhelyre, megbízható regionális hálózatot, erős elővárosi vasutat hoznak létre, fejlesztenék a vasúti áruszállítást, a nemzetközi kapcsolatokat, és partnerségre törekednek Budapesttel. Biztatóak az eredmények, sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A védő, illetve megfigyelési körzetet nemrég feloldhatták, az uniós korlátozások azonban várhatóan még őszig érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a NEBIH elnökét kérdeztük.
5: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Egyetlen egy újabb beteg állatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a járvány.
4: Megnyitja kapuit ma a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a látogatókat. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek arra, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Második világháborús bomba és 100 éves hajóroncs került elő az Apadó-Duna horvátországi szakaszán. A 100 kilós robbanóeszközt Kiskőszeg közelében fedezték fel, a rendőrség megsemmisítette. A roncs Apátinál csaknem 90 éve pihenhet a folyómedrében, és most tisztán látszik az alacsony vízállás miatt. A hajó annak idején valószínűleg szenet szállított, de valamiért elsüllyedt. Szépen süthet a nap a gomoly felhők mellett, bár néhol zápor, zivatar is érkezhet, erre leginkább az Ósz-Szeged vonal mentén számíthatnak. A szél sokfelé megélénkül, helyenként megerősödik, a hőmérséklet 22-27 fok körül alakul. Késő estére 14-21 fokig hűl le a levegő. Holnap észak-észak-nyugat felől újabb felhők rohamoznak, és elszórtan záport, zivatart is hozhatnak. Napközben nem lesz több 23-29 foknál.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 óra után is csak a legizgalmasabb slágerek a kedvenc időszakunkból, a 90-es 2000-es évekből. Én Majoros Rita vagyok. Most mondanám, hogy én is a 90-es 2000-es évekből jövök, de a 80-as évekből. Viszont a legjobb zenék ebben az időszakban szóltak, úgyhogy kezdek is egy ilyennel. Soul Searchers és a Feel in Love. Ezzel indulunk, szép napot!
0: Best FM,

0: We're just getting started.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.

Best FM, a legjobb zenék. A ma délutáni kérdésem az, hogy ki mit visz magával a strandra olvasgatni, vagy inkább skandi, vagy sudoku? Ez a mai kérdés. Kati azt írja, én mindig viszek egy romantikus regényt, mire hazérünk a nyaralásban legalább kettőt kiolvasok. Norbi csak is szigorúan krimiket visz magával, a strandon valahogy még izgalmasabb egy jó nyomozós történet. Lehet, hogy igaza van. Bence azt írja, hogy ő általában mangákat olvas, könnyű, gyors, kikapcsol, főként, hogyha valami könnyedebb picit a témája. 0620-55-55-155, ez az SMS Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is az ajánlatokat, ajánlásokat, ha egyébként van konkrét könyvcím is, azt is szívesen várom, amit úgy szívesen olvasgatnának a strandon. Én nem sokára megyek egy kicsit pihengetni, úgyhogy tényleg begyűjtögetem ezeket az ötleteket, és szerintem másnak is jól jön. Úgyhogy merci dalával már megy is tovább a délután. Never be the same again. Itt a Best FM-en.

0: Budapest FM a legjobb zenék. Budapestről kaptam egy információt, hogy Róbert Károly körút és a Lehel utca kereszteződésében baleset történt, úgyhogy Petinek köszönöm az infót, ott kell figyelni, de írta valaki név nélkül, hogy a Bakcs csomópontban is baleset történt a Hegyalja úton. Nagyon-nagyon köszönöm az infókat. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is ezeket az útinfókat. Az M9-esen Bogyiszló térségében a 12-es kilométernél egy autó és egy teherautó ütközött, forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. 0620-55-55-155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Várom továbbra is mindenki útinfóját, bármerre járnak az országban. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
2: 93.1 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
1: Reklám.
3: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban éri el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0620 384 3050.
1: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es, és 2000-es évek

Best FM. A legjobb zenék. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 93.1 Best FM.
1: 93.1 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
2: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest Postafiók 24-es címre. Fejér vármegyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moszkit Hűn mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozam csökkenést hozott. A támogatási kérelmeket innen Fejér vármegyéből is július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcs hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hello mindenkinek, nagyon-nagyon szép szerda délután a mikrofonnál Hársfai Istvánt hallják itt a Besten Dunaújvárosban és a környéken, és persze ebben az órában és a következő háromban hozom a kedvenceket. Itt lesz velünk nem sokára Ed Sheerannel a Shivers, jön majd Jack Radicsel a No Matter, most pedig Sergio Mendes kezd, ez a Más Kanada.
0: 93.1 Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 93.1 Best FM. A legjobb zenék. I've been trying to get a true this fixed color mind that out. Sometimes your nightmare turns into your

93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek, július 22-e szerda van, a Magdolnák ünnepelnek ma. A név héber eredetű, magdalai magyar változata, jelentése magdalai, torony, bástya. Hát persze boldog névnapot nekik és minden ünneplőnek itt Dunaújvárosban. Nagyon-nagyon sok boldogságot. Nézzük, hogy mit ír a kalendárium már. A 132 éve 1892-ben, akarom mondani 94-ben tartották meg a legeslegelső autóversenyt Franciaországban, Párizsban és Rutenben, vagyis hát a két város között. Jules Albert Dion volt a nyertes ezen az autóversenyen. 570 éve volt a nándorfehérvári diadal, ahol Hunyadi János senege legyőzte a törököket 1456-ban. 92 éve született Louis Fletcher, amerikai színésznő, aki egyetlen alakításáért kapta meg az Oscar, a Golden Globe és a BAFTA díjat is. Ez pedig a Száll a kakukk fészkére című filmben volt. 80 éve született Markos György, humorista, előadó, művész. Aztán ma 79 éve látta meg a napvilág a Don Henley, 7-szeres Grammy-díjas amerikai zenész, az Eagles alapító tagja, majd szóló énekes. 77 éve született Alan Menken, Oscar-díjas amerikai zeneszerző, aki több Disney rajzfilm zenéjét írta. 72 éve látta meg a napvilágot Adi Meola, amerikai jazzgitáros zeneszerző, és ma 80 éve született Danny Glover, amerikai színész, a Halálos fegyver sorozatból lehető ismerős. Ugye ő volt az, aki mindenhez már túl öreg volt, legalábbis a saját szövege és bevallása alapján. Na hát ennyit erről, megyünk tovább a legjobb dalok között. Ed Sheerannel, ez már is a Shivers, a Best Time.

0: Közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül az utakon, autósok, úton lévők mindenképpen óvatosan. Most is Dunaújváros mellett a 6-oson a 68-76-os kilométer kő között útszükület jelenleg útkarbantartási munkák miatt. A 6-oson egyébként dolgoznak a 64-65-ös kilométer kő között Rácsalmásnál, és munkálatok egyébként Ercsi után is, úgyhogy óvatosan. De most a Rácsalmás bekötő úton és a Kulcs bekötő úton is jelenleg útépítés miatt számíthatunk sebességkorlátozásra, jelzőrös irányításra és hát veszélyjelző táblákra, úgyhogy mindenképpen félpályás lezárás mellett lehet arra felé csak autózni. Munkálatok jelenleg a 63-ason, a Szekszárd-Székesfehérvár másodrendűn Aba térségében, a 72-75-ös kilométer kő között, az Adony Kálóz összekötőn pedig a 18-as és a 26-os kilométer kő között dolgoznak, az Adony Velence összekötőn pedig szintén sebességkorlátozás, félpályás lezárás, jelzőrös irányítás és mindenféle nehézség az 1-es-3-as kilométer kő között, tehát óvatosan arra felé. Jó utat, balesetmentes közlekedést bárhol is autózzanak. Itt a folytatásban a Besten pedig jön Jennifer Lopez és a Love Don't Cost a Thing.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0620 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk, kedvező áron. 0620 384 3050.
2: Új ülőgarnitúrát még ma? Igen, az SC Home megoldja. Több mint 100 ülőgarnitúra készleten, többféle színben. Csekkold le készletünket scbútor.hu vagy az áruházban Széchenyi út 116.
3: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1. Bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Az országgyűlés július 21-én megszavazta az iskolakezdési támogatás bevezetését. 100 ezer forintnyi juttatást kapnak mások mellett a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, a sajátos nevelési igényű gyermeket nevelő, valamint az egyszülős családok. Országszerte 54 fürdő csatlakozik idén a strandok éjszakájához. Szombaton a programban résztvevő strandok többsége éjfélig tart nyitva. A látogatókat egyebek mellett koncertekkel, éjszakai fürdőzéssel, szaunaszeánszokkal, strandmozival és különböző sportprogramokkal várják. Csütörtökön este hirdetik ki a felsőoktatási felvételi ponthatárokat. Az eredményváró pontotparti központi helyszíne az idén Budapesten az ELTE Lágymányosi kampusza lesz. Élőzene, koncertek és változatos programok várják a fiatalokat a fővárosban és 10 vidéki helyszínen, egyebek mellett Debrecenben, Miskolcon, Szegeden és Gyulán is. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az asszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válság tartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-ig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli asszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. 200 darab vadászfegyverhez való lőszert találtak egy francia állampolgárságú férfi podgyászában a pénzügyőrök a röszkei határátkelő helyen. A Nemzeti Adó és Vámhivatal Csongrád-Csanád vármegyei adó és vámigazgatósága tájékoztatása szerint a Szerbiából érkezett sofőr nem jelentett be vámköteles árut, azonban a tételes vizsgálatkor kiderült, hogy autója csomagterében nem csak ruhák voltak. A pénzügyőrök lőszerrel visszaélés miatt feljelentették a szegedi rendőrkapitányságot. Adománygyűjtés indult a mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakasz ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra 23-28 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon-nagyon szép délután mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál Hásfai Istvánt hallják. És persze ebben az órában is jönnek a legjobb dalok a Best FM-en. Jön majd Sophie Ellis Baxterrel és a Spillerrel a Groove Jet. Itt lesz Britney Spears-szel a Crazy, a Short pedig Armand Van Helden kezdi. Ez már is a My My My.
0: 93.1 Best

93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Nézzük az időjárást. Holnap többfelé erősen megnövekszik majd a felhőzet egy hidegfront hatására. Elszórtan kialakulhatnak újra záporok, zivatarok. Élénk erős lesz majd a szél, a csúcs pedig 22 és 30 fok között alakul. Azt mondják, hogy a nyugati, északnyugati határszélen lesz, vagy hát az ország részben lesz majd a leghűvösebb, ott 20-22 foknál nem lesz melegebb. Itt talán Dunaújvárosban alulósuljuk majd a 30 fokot, meglátjuk. Pénteken a napos időt északkeleten zavarják gyakrabban gomoly felők. Az országban itt lehetnek záporok, zivatarok, máshol csapadékra kevesebb az esély, és hát nagyon úgy néz ki, hogy a reggel eléggé hűvös marad, 6 és 15 fok közötti értékkel, a maximum érték pedig 22 és 28 fok között alakul majd pénteken. Szombaton már újra erős UV-sugárzásra figyelmeztet a meteorológia, változóan napos felhős idő mellett már a 30 fokot is túlléphetjük, de inkább vasárnap lesz ez jellemző, akkor egy kicsi csapadékkal is lehet majd számolni. Meglátjuk itt a folytatásban, a legjobb dalok között megyünk tovább. Spiller és Sophie Ellis Bextor kettőse jön. Ez a Groove Jet.

0: 93.1 Best FM, a legjobb zenékkel Dunaújvárosban városban és a térségben. A Szalki-sziget városunk egyik legértékesebb területe. Nyáron a szabad strand lehetőséget kínál a kikapcsolódásra, pihenésre, sportolásra és kisebb-nagyobb városi rendezvények megtartására. Óvni és vigyázni kell rá, ahogy látható is, a környezet meghálálja a törődést. Dunaújváros egyik legnagyobb értéke az őrterületekben keresendő. A Szalki-sziget valóban a maga módján a csoda. Kellő távolságban a belvárosi nyüzsgéstől olyan hely, ahol tökéletes harmóniában férnek meg egymás mellett a horgászok, nyáron a fürdőzők, a sportolni és kikapcsolódni vágyó emberek. A strand vízterülete is igen egyedi. Míg más tavak és természetes vizek a nyári időszakban vízhiánnyal küzdenek, addig a strandunk pontosan olyan jó és jó minőségű, ami ennek lennie kell. Természeti kincsünket Mezei Zsolt általános hatáskörű alpolgármester mellett adta a napokban. Jó azt látni, hogy ebben az asszályos időszakban már kézzelfogható eredménye van a nagyjából 10 évvel ezelőtti megvalósult projektnek. A dréncsövek segítségével a strand vizét ivóvíz minőségű talajvizek táplálják, így a Duna alacsony vízállása mellett sem kell a vízszint csökkenése miatt aggódnunk. A közösségi médiában néha felfelröppen a téma, de nem igaz, hogy a strandunk iszapos vagy koszos volna. Jöjjenek el, csobbanjanak egyet, nagyon jó a víz, mondta ő. Az alpolgármester emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy a városvezetés nagy gondot fordít a környezet megóvására is. Folyamatosan vizsgálják, hogy mely fák nem bírják a klímát, betegednek vagy öregednek meg. Ha szükséges is a kivágásuk, a pótlásuk szinte azonnal megtörténik. Nem véletlen, hogy Dunaújváros a területarányokat tekintve a legzöldebb település a megyei ivóvárosok között. És bár ezt a státuszt fenntartani rengeteg munkát igényel, de a környezetünk megóvása közös feladat és érdek. Erről pedig bővebben a dunaújváros.com-on lehet olvasni. Itt a Best on a folytatásban pedig legyünk is tovább a legjobb dalok között. Madonnával ez a Music.
1: Hey Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Pörgesse fel üzletét, vállalkozását. Hirdessen nálunk, hogy a leghatékonyabban érje el vásárlóját, fogyasztóját. Hívja a Rádió 1, a Best FM és az Oxygen Music hirdetés szervezőjét a 0630 384 3050-es telefonszámon. Hirdessen nálunk kedvező áron. 0630 384 3050.
2: Ha a hőség már a jókedvét is leolvasztotta, van rá megoldás. Csigi és társa BT, villamossági bolt és klímabemutatóterem egy helyen, hatalmas árukészlettel. Segítünk kiválasztani az ideális klímát, és szakszerűen be is szereljük. Csigi és társa villamossági bolt, Dunaföldvár, Jókai utca 1, bejárat a Rákóczi utca felől.
0: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
3: Sokfelé szeles, napos gomoly felhős időre van kilátás. Köszöntöm Önöket, Kis Bernadett vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. Benyújtották a vármegyéket megyékre, a főispánokat kormány megbízottra átnevező törvényjavaslatot. A módosítások célja, hogy egységes, közérthető és korszerű legyen a fogalomhasználat az ügyintézés és szabályozás során. A névváltozás nem érinti a területi közigazgatás feladat és hatásköreit. A módosítás október 1-én lép hatályba. Terjed az erdőtűz Franciaország délkeleti részén. Csaknem 400 embert kellett kimenekíteni, 2300 háztartás áram nélkül maradt. Idén a szárazság és a hőhullámok miatt a szokásosnál korábban kezdődött az erdőtüzek sorozata. Az év eleje óta 40 ezer hektár égett le, ami már most nagyobb területet jelent, mint tavaly egész évben. Késsel támadt turistákra egy álmokfutó az aténi Akropolisz bejáratánál. Egy férfi súlyosan, egy nő könnyebben megsérült. Mindkettejüket kórházba vitték. Az elkövetőt a rendőrök őrizetbe vették. Információk szerint a gyanúsított egy mentális problémákkal küzdő, 60-as éveiben járó görög férfi. Július 22-től újabb támogatásra pályázhatnak az aszály során veszteséget szenvedett kukoricatermelők. A mezőgazdasági válságtartalékból erre csaknem 11 millió euró áll rendelkezésre. A kérelmeket augusztus 5-éig lehet benyújtani. A támogatásokat legkésőbb szeptember 30-áig kifizetik. A tavalyi rendkívüli aszály több mint 550 ezer hektáron okozott károkat. Adománygyűjtés indult a Mecseki Máré vára helyreállítása érdekében. A reneszánsz lovagvárat néhány hete súlyosan megrongálták, emiatt jelenleg nem fogadhat látogatókat. A falszakaszt ideiglenes megtámasztásának költsége akár 2 millió forint is lehet. Az adakozni szándékozók a Máré vár a Mecsek rejtett égköve elnevezésű közösségi oldalon találnak információkat arról, hogyan tudnak segíteni. Több fegyvere is volt annak a férfinak, aki gyúlékony anyagot locsolt szét, majd lángra lobbantotta azt a New York-i Szövetségi Bevándorlási Hatóság épületénél. A kisebb robbanásban a biztonsági személyzet egy tagja, valamint egy civil könnyebben megsérült. A férfit a helyszínen őrizetbe vették, légfegyvereket, késeket, valamint buzótvágót is találtak nála. A támadó korábban az amerikai hadseregben szolgált. Híreink végén az időjárásról. A gomoly felhőképződés mellett sok napsütésre számíthatunk. Helyenként zápor, esetleg zivatar előfordulhat. Az északnyugati északi szelet élénk lökések kísérhetik. Délutánra 23-28 fok valószínű.
0: Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Több témát dolgoztak fel a fiatalok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxygen Media hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Több megyében is keresnek fogalmazókat. 11 törvényszék illetékességi területén összesen 27 bírósági fogalmazói álláshely várja a jogi végzettségű fiatalokat folyamatos fejlődési lehetőségekkel és továbbképzésekkel. A pályázatok beérkezésének határideje 2026. augusztus 18-a, kedd 16 óra 30. A pályázat benyújtásának módja személyesen az Országos Bírósági Hivatalhoz, Budapesten a Markó utca 9-be, vagy postai úton az Országos Bírósági Hivatal 1363 Budapest postafiók 24-es címre. Fejér megyéből is várják a fiatalok jelentkezését, részletek a bíróság.hu oldalon. Jó, ha tudják a Fejér megyeiek is, hogy visszatérhetnek a honvédséghez azok a katonák, akiket korábban fiatalitás címén eltávolítottak. Már megjelent az ezt lehetővé tevő jogszabály. Ruszin Szendi Romulus, honvédelmi miniszter közölte, augusztus 1-én a Bálnában várnak minden érintett katonát, továbbá azokat is, akik azért veszítették el a szolgálati jogviszonyukat, mert nem kérték a COVID elleni védőoltást. Megjelent az aszálykárt szenvedett gazdák rendkívüli támogatásáról szóló rendelet. A visszanemtérítendő támogatást azok a mezőgazdasági termelők igényelhetik, akiknek a kukoricatermésükben a tavalyi szárazság több mint 30%-os hozamcsökkenést hozott. A támogatási kérelmeket innen Fejér megyéből is július 22-e és augusztus 5-e között lehet elektronikusan benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
5: Nagyon szép délután mindenkinek Dunaújvárosban és a térségben. A mikrofonnál ebben az órában még Hásfai Istvánt hallják a Best FM-en. A legjobb zenék között pedig érkezik nem sokára a Dario G-vel a Sunshine, itt lesz Destiny's Child-dal az Independent Woman. A sort pedig Timbaland, Nelly Furtado és Justin Timberlake indítja, ez a Give It To Me.
0: 93.1 Best FM.

0: közlekedési hírek a Best FM-en.
1: Itt a 93.1-en nézzünk körül újra az utakon. Autósok, tehát figyelem, mindenképpen óvatosan jelenleg a Kócs bekötő úton, és persze a Rácsalmás bekötő úton is, hiszen a lakott területen belüli szakaszon burkolatfelújítási munkálatok zajlanak. A munkálatok miatt tilalmi 40 és 30 km/órás sebességkorlátozás, előzni tilos tábla is kikerült, veszélyjelző táblák kerültek fel, tehát félpályás jelzőrös irányításra is mindenképpen számíthatunk ezen az útszakaszon. Pontosan egyébként a Rácsalmás bekötő úton a 0-as 1-es kilométerkő között, a 6-oson a 64-65-ös kilométerkő között van mindkét irányban útszűkület, hasonló a helyzet ugyanitt a 68 és 76-os kilométerkő között, de egyébként a Duna másik oldalán is dolgoznak, például a Dunabecse hajóállomáshoz vezető úton a 0-as 1-es kilométerkő között, de munkálatok a Szabadszállás Szalkszentmárton összekötőn és a 19-es kilométerkőnél és a 15-ös és 20-as kilométerkő között útszűkületre is számíthatunk ezen az útszakaszon. Az újsolti bekötő úton pedig a 0-as kilométerkőnél csatornáznak a szakemberek július végéig, ott sem árt egy picit jobban figyelni. Jó utat, balesetmentes közlekedést, bármerre is autózzanak. A Destiny's Child pedig jön itt a Besten a folytatásban. Ez már is az Independent Woman. Lucy Liu,

93.1 West FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. A közelmúltban valósult meg Dunaújváros egyik legújabb és legkülönlegesebb projektje. Ahogy arról korábban már olvashattak sok helyen, úgynevezett zöld tetőt alakítottak ki a szakemberek a római városrészi Tagoboda épület részén. Azzal talán mindannyian egyetértünk, hogy azok a projektek mindig egészen különlegesen alakulnak, amelyekhez köze van Rohonczi Istvánnak, azaz Rohónak. Városunk ismert és elismert képzőművésze ismét alkotott. Ezúttal a Pajtás utcában található Tagoboda. Név szerint a római városrészi Tagoboda kerítése újult meg. Többek között az elkészült projektet mutatta be Szabó Zsolt, gazdasági és koordinációs ügyekért felelős alpolgármester. Több korábban is említett Európai Unió által finanszírozott pályázat eredményeképpen városunkban már megvalósult számos újdonság és fejlesztés. Hangsúlyos, hogy a lehető legközelebb hozzák a gyerekekhez a természeti értékeket. Az óvoda kerítése különleges díszt kapott. Rohó többek között a kényszerűségből kivágott fákat felhasználva adott új funkciót az egykor a városban díszelgő növényeknek. A munkája az intézmény kerítését díszíti, sok-sok elismerő biccentéssel eltöltött percet okozva ezzel a járókelőknek. A visszajelzések alapján az óvodások tetszését is elnyerte az elkészült munka. Más európai nagyvárosokban már bizonyítottak az úgynevezett zöld tetők. Ilyen projekt valósult meg nemrégiben Dunaújvárosban is. A római városrészi Tagoboda egyes épület részein alakítottak ki virágágyásokat a szakemberek. Az elmúlt hónapok valódi tesztidőszakot jelentettek, hiszen meg kellett vizsgálni, hogy a növények hogyan bírják a városi környezetet, illetve ezt a már-már elviselhetetlen hőséget. A rendszer működik, az óvodai dolgozók visszajelzései alapján a növények jól érzik magukat. Részletek mindenről a dunaújváros.com-on. Itt a folytatásban a Besten pedig megyünk tovább a Coldplay-jel. Szól az Adventure of a Lifetime!

0: 93.1 Best FM a legjobb zenékkel Dunaújvárosban és a térségben. Búcsúzom mindenkitől, hamarosan este 6 óra. A mikrofonnál ma is Hárspai Istvánt hallották. Holnap délután 3-tól újra találkozunk, ma pedig mindenkinek nagyon-nagyon szép napot, jó pihenést, ha dolgoznak, akkor kitartást és jó munkát. Jön CJ Louise már is, ez az R2A itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyárváró nyereményjáték a Kiskegyedben. Keresse a nyerő szimbólumokat a magazinban, vágja ki, küldje be, és vigye el a félmilliós utazást, vagy a további értékes nyeremények egyikét. Részletek a magazinban. Kiskegyed. Nekünk, nőknek.
3: Legyen a nyár a megújulás időszaka. Plastikai műtétek most 30%-os kedvezménnyel a Dr. Rose Magán Kórház plastikai sebészeti részlegén. Használja ki a szabadság nyújtotta lehetőségeket, és valósítsa meg a régóta tervezett változást. Ismerje meg lehetőségeit ingyenes konzultációnkon. www.drrose.hu.
1: Reklámot hallottak. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
4: Több témát dolgoztak fel a fiatalok, köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. A Nemzeti Tehetségprogram támogatásával megvalósult kezdeményezésben a Dunaújvárosi Szakképzési Centrum Bánki Donát Technikum végzős diákjai vettek részt, akik az elmúlt hónapban egyetemi oktatók és kutatók mentorálásával ismerkedhettek meg a tudományos kutatás és az innováció világával. A záró rendezvényen elismert kutatók osztották meg szakmai tapasztalataikat a fiatalokkal, bemutatva a kutatói pálya kihívásait és lehetőségeit. Az esemény második részében a diákok ismertették saját kutatási projektjüket, amelyek között a mesterséges intelligencia, a digitális pénzügyi rendszerek, az elektromos járművek, az atomenergia, a meteorológiai mérések, a vezeték nélküli energiaátvitel, valamint a 3D nyomtatás és a robotika is szerepelt, írja a Duna Online. Az elmúlt időszakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése Dunaújvárosban. Számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja Feol. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzel fogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gozpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moskit Hűn mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és

0: támogatják a szúnyog monitorozást is. Holnap egy hidegfront hatására a rövidebb, hosszabb napos időszakok mellett többfelé erőteljesebben megnövekszik a felhőzet, és több tájegységünkön is kialakulhat eső, zápor, helyenként zivatar. Élénk erős lesz a nyugati, észak-nyugati szél. Kora reggelre 7 és 16 fok közé csökken a hőmérséklet, a csúcs hőmérséklet pedig 23 és 29 fok között alakul.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Egyre súlyosabb az aszály idehaza, új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál, hamis bomba fenyegetés Szolnokon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság, a Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felső oktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly, mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felső oktatásért felelős elnök helyettese.
3: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai, kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemős, kisgyermekpedagógus alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
2: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől délkelet felé haladva többfelé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
4: Szerda van, úgyhogy pop és rádiós lágerek 120 perccel előttünk, 6 hétig én White Boy, héttől szerdai rezidensünk DJ FND a lemezjátszók mögött, indul a Night Shift.
5: Best FM, a legjobb zenék mixben.

0: Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: És aki a Night Shift-tel, a Night Shift-es lemezlovasokkal, Night Shift bulikkal kapcsolatban szeretne első kézből értesülni minden fontos információról, az a legegyszerűbb, hogyha Best FM Night Shift profiljainkra feliratkoztok, megtehetitek ezt Facebookon is, és Instagramon is. Aki pedig nem csak mi Night Shift-esek, hanem a komplet Best FM érdekel, és hát ott is van számtalan lehetőség velünk felvenni a kapcsolatot. Best FM Rádió Magyarország, Instán és Facebookon így vagyunk fel, 0620 55 55 155 Viber és SMS számunk, és infókukat bestfmbudapest.hu az

0: Best FM-en. A legjobb zenék, a legjobb mixek minden este.
1: És aki ezekre a legjobb mixekre nem bír várni estig, bármikor visszahallgathatja a korábbi Nightshift mixeket a Mixcloud profiljainkon. Minden egyes Nightshift lemezlovas a Mixcloudra tölti fel a korábbi mixeit a saját profilja alá. Mixcloud.com/DJ Whiteboy, ott elérhetőek az én korábbi mixeim tracklistával egy.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben. Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
1: A 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágerei érkeznek mixben a következő órában is, de olyan verziókban, olyan remixekben, olyan mashupokban és bootlegekben, ahogy csak DJ Effendi tudja őket lejátszani. Szóval nagyon-nagyon rövidke szünetet tartunk, ami pont arra lesz elég, hogy Effivel helyet cseréljünk. Héttől már ő áll a lemezjátszók mögött, szusszanunk egy picit, és aztán pár perc, pár pillanat múlva innen folytatjuk. Senki nem menjen sehova.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Dunaújváros legfrissebb hírei a 93.1 Best FM-en.
1: Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Köszöntöm Önöket, az Oxigén Média híreit hallják a mikrofonnál. Különleges adomány érkezett a Magyarországi Református Egyház Újváros drogambulanciájára. Árpa Attila színész, rendező és producer egy fél koncert zongorát ajánlott fel a Dunaújvárosi intézménynek, emellett anyagi támogatással is segítette annak munkáját. A Petőfi utcában működő drogambulancia, vagy ahogyan sokan ismerik a Szertelenház, a szenvedélybetegségekben gyógyulni vágyók rehabilitációját segíti. Az intézmény vezetése szerint az adományozott hangszer fontos szerepet kaphat a terápiás munkában és a közösségi programokban is. Árpa Attila az átadáson elmondta, hogy a zongora édesapja Dunaszigeti házában állt hosszú ideje kihasználatlanul. Mint fogalmazott, a zene olyan pozitív szenvedély, amely segíthet a káros függőségek leküzdésében, ezért úgy érezte, a hangszer a lehető legjobb helyre került, írja Duna Online. Az elmúlt

0: Összakban egyre nagyobb probléma a hajléktalanok és más személyek közterületi viselkedése. Dunaújvárosban számtalan lakossági jelzés érkezett erről az önkormányzathoz, vagy a közösségi médiában jelent meg. A helyzetet megelégelve nagyszabású összehangolt ellenőrzés kezdődik a rendőrséggel közösen, írja FEOL. Dunaújváros megyei jogváros önkormányzata nem nézi tétlenül a kialakult helyzetet, gyors, kézzel fogható intézkedéseket készítettek elő, és határozottan fellépnek a megengedhetetlen közterületi viselkedéssel szemben. A hatóságok és a szociális munkások közösen vizsgálják át a bejelentett gozpontokat, és ellenőrzik az utcán életvitelszerűen zavaróan tartózkodó személyeket. Különleges mentéshez riasztották a Martonvásári Önkéntes Tűzoltó Egyesület tagjait. Egy őz esett egy nyitott víztározó medencébe, honnan önerőből nem tudott kijutni. Az önkéntes tűzoltók óvatosan megközelítették a bajba jutott állatot, majd sikeresen kiemelték a vízből. A mentés szerencsére véget ért, az ilyet, de sértetlen ősz rövid idő és rövid pihenő után visszatérhetett a természetes élőhelyére. Szúnyog hangok rögzítésére vár önkénteseket innen Fejér vármegyéből is. A Hunren Ökológiai Kutatóközpont. A Moszkit-Hün mobil alkalmazással készült felvételek a mesterséges intelligencián alapuló fajfelismerő rendszerek fejlesztését segítik, és támogatják a szúnyog monitorozást is. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Napos, gomoly felhős időre számíthatunk a térségben. Számottevő csapadék sehol sem várható, de néhol egy-egy jelentéktelen futózápor nem kizárt. Sokfelé lesz élénk, erős az északnyugati szél. Reggel 17, délután 26 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Nemigen várhatunk kiadós esőket. Jövő héten is ülésezik a parlament. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Rúf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet, az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
3: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehetőleg hamarabb felszámolásra kerülhessen a házi sertés, afrikai sertéspestis járvány.
2: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
5: Azt, na ezt légy szíves adásban más kisgyermekes szülők okulására, és ezt fejtsd ki, hogy hogy lehet az, hogy egy kar úgy néz ki hetekig, hogy el van törve, aztán kiderült, hogy mégsem?
6: Hát dióhéjban igen ez a sztori, de azért ennyi az egy
5: küzdelmesebb. De ez mondd ki, légy szíves, mert
6: figyeld, röviden annyi, hogy a tavaszi nyári szünet első napján, egyben a tábor első
5: ahogy
6: napján
5: kell?
6: Az én drága lányom elment a táborba, 8 órakor, 9-kor eltörte a karját.
5: Ez elég
6: hát, hogy ezt így kell berúgni a nyarat. Most nyilván ő mond, nincs aki semmi baj, hogy mondta, hogy ő bírja, nem kell segíteni. Délutánra úgy beállt a karja, hogy ilyen derékszögbe így fogta, nem tudta kinyújtani, meg bedagadt, meg belülult, meg minden baja volt. Úgyhogy mondtam, jó, akkor irány az ügyelet, Helyén Pál kórházot, megnézték, megröggenezték, mondták, hogy jó, hát ez sanszosan el van törve, könnyöket fölött, ott begipszeljük. Rátették, vissza kellett menni, lecsekkolták még egyszer, mondták, jó, akkor most ráteszek egy másik gipszet, ami már így ilyen nyitott, uh-huh. Tehát csak egy ilyen merevítő rész van rajta, azt le lehet már így venni esetenként.
7: Igen.
6: És akkor mondták ott, hogy hát most, hogy nézik itt a röntgen felvételt, lehet, hogy nem is volt eltörve, csak ilyen, olyan foltok voltak ott, ami lehet, hogy bevérzés volt, vagy nem tudom, mi volt, vagy rándulás, vagy valami, de nem rossz, hogy be volt gipszelve, tehát az jót tett neki, de hogy valószínűleg azért törés nem volt, csak így úgy látszott. A papírra pedig azt írták, hogy törés, mindegy. Az a lényeg, hogy most már jól van. Azért hetekig izgalmas volt egy 11 éves kislánya. Így az élet.
5: De most akkor csak, hogy tényleg, hogy a lényegi részre koncentráljunk. Tehát akkor nektek van egy olyan papírotok, amin az van rajta a törés.
8: Igen.
5: Biztosításotok van?
6: Van persze.
5: Nincs több kérdés.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Mixben. Ez a Night Shift DJ Effendivel a Best FM-en.
1: Nem akarok ilyen boomer lenni tényleg, de hogy így az AI korában, hogy már a telefonodon már bármit tényleg kettő gomnyomásból és egyáltalán, hogy szerintem föl se tudják fogni a fiatalok, hogy ez, hogy kiderült egy énekes duóról, hogy nem ők énekelnek, hogy ez akkora botrány volt a maga idejében, hogy erről, hogy ez még olyan mélyen ül így az emberi kollektív tudatalattiban, hogy ebből még csináltak filmet is. Tehát van Milli Vanilli film.
2: Hát igen, de ez a mikorosztályunknak szól kb. Vagy a még egyel idősebb generációnak, de a mai fiatalodnak lövésük nincs róla, hogy mi volt ez, meg hogy volt ez, meg még volt ez baj.
1: És akkor hát kihívások vannak ebből minden hétben, hogy másnak a zenére tátogját.
2: Most olvastam egyébként, hogy a valahol külföldön, nem tudom melyik országban, egy fesztivál szervező egy AI zene projektet hívott el fellépni.
1: És elmentek?
2: Csak kiderült, hogy ez, tehát nem tud elmenni fellépni, meg nincs. Tehát hogy igazából, és hogy elnézést kellett kérni a látogatótól, és bocsánat, rosszul bukoltunk, mert hát valójában az, ami onda volt írva, az nem egy ember, hanem a szúnó adta ki, vagy nem
3: Jézus.
2: Tudom. Tehát, egyébként ebből most óriás felfordulás van a piacon, ebből az AI történetből. Az egyik legismertebb ilyen DJ zene vásárló az a TrackSource. Ő például most bevezette július 1-től, hogy három kategória van. Megvizsgálják AI-jal, hogy a zenét AI-jal csinálták-e. Amit AI-jal csináltak, azt kukázzák, nem jelenhet meg náluk, tehát nem teszik föl, aha, nem adhatod el, nem jelenhet meg. Van egy másik, ami AI assisted, tehát gyakorlatilag
3: mondjuk a masteringet
2: használtál benne AI alapú dolgokat, de egyébként meg maga a kreatív folyamat, meg ez az emberi, és van, hogy teljesen emberi, és ezt így címkézik. És most ebből óriás felborulások vannak, hogy eleve az milyen vicces, hogy egy AI-jal csekkolják, hogy az AI csinálta az emberet, hogy AI-jal az AI ellen, igen. És akkor mi, hogyha rosszul azonosít, akkor mehetsz utána, hogy de hát egyébként nekem nem is, és akkor megy. Tehát egy óriás felfordulás. De például ugye, ami a Beatporton első, az egy másik ilyen zenelettölető oldal, a Hüzsel,
1: és
2: hogy hívják, Email Angel, ugye magyar.
1: Ja, igen, száma, igen, igen.
2: Magyar kötődésű a történet. Az például a TrackSource-on nincs is fönt, pont azért, mert az egyébként egy AI zene volt.
1: Igen?
2: Eredetileg, persze. Nem tudtad?
1: Én csak itt a címlap sztorit hallottam.
2: Az egy
1: ugye,
2: az hogy AI dal, hallani is rajta. Egyébként ez egy AI dal, TikTokon kezdett el felfutni. Amit én láttam.
1: És akkor mi volt a magyar rész, amitől
2: ez hát az Email Angel, aki kirakta a TikTokra, ő magyar.
1: De nem is ő énekli?
2: Nem. Az egy szúnó projekt volt, ami kikerült a TikTokra, mert ő föltöltötte a saját TikTokjára, ott az virális lett, és onnan jutott el a Hüzselhez.
1: Aha.
2: Hát és már megértem. És akkor az Ultranét újra énekelte, és kicsit variáltak az instrumentál részen, hogy ne legyen annyira durva, de egyébként az eredendően az egy AI zene.
1: Oké, és akkor most akkor csak ilyen praktikus...
2: És akkor itt van a kérdés, hogy bárkit érdekel-e? Tehát, hogy megkérdezem most 10 DJ kollégát, hogy egyébként játssza ezt a dalt, és örömmel játssza mindenki, és a közönség örömmel hallgatja. Tehát azt gondolom, hogy van az a pont, amikor az embereket nem értek, hogy azt AI csinálta, vagy ember csinálta, vagy ki csinálta.
1: Makelitről játszol, laptopról játszol, CD-ről játszol, senkit nem érdekel.
2: Jó, a buli, tetszik a zene, oké. Okay. És egyébként nekünk ez a kihívás, hogy akarunk ezzel foglalkozni, és nem akarunk szakmázni órákig, de hogy én azt mondtam erre, hogy DJ-ként, tehát mint szórakoztató emberként, nekem teljesen mindegy, hogy azt hogyan állították elő, hogyha működik a buli, én az én stílusomban belefér, jó minőségű, tehát még nem vállalhatatlan rosszul szól például, igen, mert azért rengeteg ilyen helyzetben nagyon rosszul szól, akkor azt mondom, hogy lejátszom, mert egyébként a bulinak meg jót tesz. De más meg nem.
1: És akkor ilyen praktikus kérdés. Egy AI-jal csinált zene után kikapja a jogdíjat?
2: Ez egy szürke zóna, igen. Ezt nem tudja senki kezelni még, ezért is csinálta a TrackSource, hogy az kizárja eleve, mert nem tud vele mit kezdeni. De figyelj, ez most forrong, úgyhogy kellene ki egy-két év, mire ez letisztul. De én azt gondolom, hogy előbb-utóbb megkerülhetetlen lesz. Annyit fejlődik technikailag, hogy szerintem két év múlva nem fogod tudni megmondani, hogy AI vokál van, vagy nem AI vokál van.
1: Nézd, igazából szerintem azt se gondolta volna senki, hogy az előző 2,5 percben nem mi beszéltünk, hanem az AI.

0: DJ Effendi.
1: És akkor az előző körre rákötve, az abszolút AI-mentes és kézzel mixelt mixeket hol lehet visszahallgatni? Effendi.
2: Szépen mondtad.
1: Effendi katalógusából.
2: Effendi katalógusából a Mixcloudon lehet mixeket hallgatni. Mixcloud.com per DJ Effendi. Egyébként DJ Effendi néven futok mindenhol a social media területén, kivéve a YouTube-ot, mert ott azt hiszem, hogy van DJ Effendi Hun.
1: Hun, ezt a Hun, ezt igen, ezt a Miller is nem, a Snippetszom is.
2: Igen, volt már DJ Effendi nevű felhasználó.
1: Na jó, és van még?
2: Nem tudom, majd megnézem. A lényeg, hogy mindenhol máshol egyébként DJ Effendi, TikTok, Instagram, Spotify,
1: hát a lemezboltokban is, ezért is tegyük hozzá. Tehát,
2: és ugye, a digitális lemezboltokban is.
1: Beatport, Tracksource és a többi.
2: Apple Music, mi van, Juno.
1: Hát persze, hogy tudom.
2: De nem, a Juno már nincs is talán. Bezárt a Juno tényleg.
1: Nem mondod.
2: De. De megszüntették a céget.
1: Lehet az is Juno, nem? Mint a Huggel, nem Huggel, hanem Ügyel.
2: Ja, Juno, igen. Juno.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden szerdán DJ Effendivel és a legjobb popzenékkel.
1: Arról meg már nem is beszéltünk, hogy mi tegnap ugye voltunk Pitbullon, te meg nem. Hát, de erről aztán így meg is beszéltük gyakorlatilag, minden ezzel fontos.
2: Figyelj, a tények makas dolgok, ez így történt.
1: Minden, ami fontos a tegnapi nappal, az tényleg így volt. Mi ott voltunk, te meg nem voltál ott, és ez jól is van, ez így, ahogy jól látom így az arcodra írva, hogy ez így bennem van.
2: Nem, figyelj, tudod, én a sodrásban egy csomó dolog, hogy kimarad, hogy ez most van, ez most volt, ez, én annyira megfogyok, hogy csúszva.
1: Már szóltunk neked, amikor már
2: tudom,
1: lehetett
2: hát
1: jegyet
2: már fél
1: venni,
2: éves
1: és már akkor is tiltakoztál lenne.
2: Nem, szóval... akkor azt mondtam, hogy majd meglátom ezt.
1: Aha. És hogy hogy döntötte?
2: Megláttam.
1: Nem jött.
2: Megláttam, és nem láttam.
1: Így jó van. Na, jövő szerdán viszont, gyere, köszönjük szépen ezt a 60 percet.
2: Akkor tudom, most nincs időnk, de majd azért mondd el, hogy milyen volt.
1: Jó,
2: jövő héten, most már ne vágjunk bele.
1: Okay.
2: Köszönöm szépen.
1: Hello.
2: Szia.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek
1: a Best FM-en. 10 éves vasúti fejlesztési program indul, bejelentette lemondását a legfőbb ügyész, heves vihar pusztított a Nyugat-Balkánon. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Új vonatokat, új vasútvonalakat és átfogó fejlesztéseket ígér a Baross Gábor program. Erről beszélt tájékoztatóján Magyar Péter miniszterelnök. Elmondta, a következő 10 évben mintegy 3500 milliárd forintból, nagyrészt uniós forrásból újulhat meg a magyar vasút. A program célja, hogy gyorsabb és versenyképesebb legyen a vasúti közlekedés, fejlődjön a vidéki és az agglomerációs közlekedés, valamint megújuljon a járműpark. A tervek között szerepel a reptéri vasút megépítése és a 10 legforgalmasabb vasútállomás felújítása is. Lemondott a legfőbb ügyész, Nagy Gábor Bálint azt kezdeményezte, hogy megbízatása augusztus 25-én szűnjön meg. Közleményében azt írta, döntését az ügyészség függetlenségének és tekintélyének megóvása érdekében hozta. Azt is közölte, hogy az utóbbi időszakban személyén keresztül olyan támadások érték az ügyészséget, amelyek szerinte már az intézménybe vetett közbizalmat is veszélyeztetik. Elkezdődött az őzekpárzási időszaka. Augusztus közepéig bárhol és bármikor autó elé léphetnek az állatok, nem csak a táblákkal jelölt területeken. A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a sebességkorlátok betartása ilyenkor különösen fontos, és jó, ha tisztában vagyunk pár vezetés technikai szabállyal is az ilyen esetekre, mondta rádiónknak Vad Róbert rendőr a lezredes.
2: Még a legkörültekintőbb vezetési mód mellett sem lehet mindig elkerülni a balesetet, mert sokszor hirtelen féktávolságon belül lép a pad az autó elé. Azonban egyáltalán nem mindegy, hogy milyen sebességről kell vészvékezni a sofőrnek, és mekkora lesz az ütközés ereje, tehát visszáll a gázzal. Ha az ütközés elkerülhetetlen, akkor fékezzünk intenzíven, azonban a hirtelen kormánymozdulatok és a kitérő manőverek rendkívül veszélyesek, mert lesodródhatunk az útról.
1: Heves vihar söpört végig a Nyugat-Balkánon. A legsúlyosabb a helyzet Észak-Macedóniában, ahol Szkopjében legalább 15-en megsérültek a jégeső és a viharos szél miatt. Koszovóban egy ember meghalt. A kidőlt fák és a heves szél több országban is épületeket rongált meg, Bosznia-Hercegovinában pedig több út is nehezen járható. A több napos hőség után a térségben jelentős lehűlés jön, Észak-Macedónia legmagasabb hegyeiben akár havazhat is. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt, északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Ma július 22-én van az agy világnapja, és hát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy szomorú, de nagyon sokan annyira vigyáznak rá, és annyira féltik, hogy inkább nem is használják, nehogy bármiféle baj legyen belőle. George Michael, Amazing, Utanate Free, Fatboy Slim, Praise You, csak hogy a legnagyobbakat említsem a következő órából.
3: Ez a Night Shift, a Best

Best of a legjobb zenék, a legelső Brightoni őrület Fatboy Slim-el 2001-ben volt. Ennek a 25 éves évfordulóját ünnepelte most egész hétvégén, csütörtökön, pénteken, szombaton és vasárnap, de az a híres negyedmilliós összejövetel az 2002-ben volt. Nagyon remélem, hogy azt is jövőre megünnepli, mert hogy hiába volt hegyem, erre az idejére nem tudtam elmenni. Ha, jön Fatboy Slim és a Praise You.

Best FM a legjobb zenék, dupla jubileumot ünnepelt Jay-Z két héttel ezelőtt, mert a Reasonable Doubt című nagy lemeze 30, a The Blueprint pedig 25 éves lett idén, úgyhogy ezért egy háromnapos koncert sorozatot nyomott a New York-i Yankee Stadionban július 10-én, 11-én és 12-én. És természetesen, hogy az ilyenkor lenni szokott, rengeteg világsztárt hívott meg maga mellé, többek között a most érkező Rihanna-t, és akinek ez volt az első szereplése a 23-as Halftime Show óta. Tiája és a Live Your Life-al érkezik itt a Best of the Legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék a Tupac Shakur gyilkosság egyetlen vádlottjának, Dwayne Keith Davisnek. Ha most már tényleg nem lesz megint elhalasztva, akkor augusztus 10-én kezdődik a bírósági tárgyalás, és akkor remélhetőleg már idén végre kiderül, hogy ki is ölte meg Tupacet.

0: Feeling, yeah.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Hírek a Best FM-en.
3: Egyre súlyosabb az Aszály idehaza. Új elnök a kormányzati ellenőrzési hivatalnál. Érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Már az ország csak nem 90%-át sújtja szárazság. A Hungaromet szerint a legtöbb térségben már közepes vagy nagyfokú a mezőgazdasági aszály. A nyári növények főtermő területein még rosszabb a helyzet. Ezeknek a térségeknek több mint 91%-át érinti az aszály. A legrosszabb állapotok az Alföldön, a Dunántúl keleti felén és a Kisalföld egy részén alakultak ki, miközben nem megfelelő talajnedvesség már csak a délnyugati ország részben és kisebb észak-keleti területeken maradt. Szeverényi Dávid lett a kormányzati ellenőrzési hivatal új elnöke. A miniszterelnökség közlése szerint nyílt pályázaton választották ki, amelyre több mint 70-en jelentkeztek. Az új elnök feladata a kormányzati közpénz felhasználás, az állami beruházások és a vagyonkezelők ellenőrzése lesz, valamint a feltárt szabálytalanságok megelőzését szolgáló javaslatok kidolgozása. Szeverényi Dávid korábban a Nemzeti Adó és Vámhivatalnál dolgozott, és az Európai Csalás elleni hivatallal való együttműködést is irányította. Holnap este érkeznek a felsőoktatási ponthatárok. Mintegy 140 ezeren várják, hogy melyik egyetemre, főiskolára jutottak be. Idén nagyjából 10 000-rel többen jelentkeztek, mint tavaly. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az oktatási hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
4: Az elmúlt évek trendjének megfelelően nagyon népszerűek a gazdaságtudomány képzési terület szakjai. Kifejezetten sokan jelentkeztek pedagógus képzés képzési területre, ezen belül rövidciklusú mestertanárra, de ugyanúgy tanítóra, óvó, pedagógus, csecsemő és kisgyermekpedagógiai alapképzési szakokra és gyógypedagógiára is, de kifejezetten magas az érdeklődés a műszaki képzési terület iránt, de a jelentkezési számok minden képzési területen emelkedtek.
3: Több mint 100 embert kellett kimenekíteni egy hamis bomba fenyegetés miatt Szolnokon. A rendőrök kiürítették a buszpályaudvart és a polgármesteri hivatalt, miután egy 36 éves férfi azt állította, hogy bombát helyezett el a két épületben. Robbanó szerkezetet nem találtak. A férfi később önként jelentkezett a rendőrségen, ahol őrizetbe vették. Végül néhány szó a várható időjárásról. Holnap északnyugat felől átmenetileg több felé megnövekedhet a felhőzet, szorványosan záporok, zivatarok is kipattanhatnak. Az északnyugati szél sok felé megélénkül, délután 23 és 29 fok között alakul a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint pénteken már több napsütésre készülhetünk gomoly felhőkkel, de északkeleten még lehet zápor vagy zivatar. Szombaton nyugodtabb, naposabb idő ígérkezik, vasárnap viszont nyugat felől ismét mozgalmasabbá válhat az ég záporokkal, zivatarokkal.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
6: Robbie Williams nem csak támogatja saját szülővárosának, Port Valénak a foci csapatát, de ő a klub tiszteletbeli elnöke is, és ugyanez a szenvedély igaz Mick Hucknerre, a Simply Red énekesére, ő pedig Manchester United szurkoló mint halálig. Mindketten érkeznek a következő órában 9 és 10 között itt a Best FM.
5: Ez a Night Shift a Best

képlet. Beszte fel a legjobb zenéket, ez egy jó kérdés, hogy Robbie Williams valaha gondolta úgy Jerry Halliwellre, amíg együtt voltak, hogy ő az egyetlen. És Jerry Halliwell gondolta úgy Robbie Williamsre, mint mondjuk egy latin szeretőre. She's the one és Michiko Latino, így egymás után itt a Bestem. I was

Stefan a legjobb zenék. Május 20-án került fel a Netflixre a Kylie Minogue életéről szóló mini dokumentum sorozat, és ennek kapcsán árulta el egy riporternek, hogy bizony jövőre 2027-ben lesz 40 éve annak, hogy 1987-ben a Locomotionnak köszönhetően az egész világ megismerte a nevét, és ezt a 40 évet egy világkörüli turnéval igyekszik majd megünnepelni. Nagyon remélem, hogy ebbe a turnéba majd Magyarország is belefér egy állomással. In Your Eyes, Kylie érkezik itt a Besten.

Ezt a fem a legjobb zenék. Hivatalosan ők még léteznek, legalábbis nem jelentették be sohasem második albumuk az 1993-as Love and Peace óta, hogy ők befejezték volna. És hát mindhárman élnek, úgyhogy tök jó lenne, hogyha a Black Machine egyszer így összeszedné magát. És legalább egy európai turnéra indulna azonban, hogy meg ellátogatna hozzánk. És 1, 2, 3, jön a Howie G.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Jövő héten is ülésezik a parlament. Hamis mosószert rejtett egy ukrán kamion. Megkezdődött Debrecenben a Campus Fesztivál. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Jövő héten sem pihennek a képviselők, ismét kétnapos rendkívüli ülést tarthat a parlament. Róf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter 8 előterjesztés megtárgyalását indítványozta hétfőre is kedre. Ezek között szerepel a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalról szóló, vagy az ügynök akták nyilvánosságra hozatalával kapcsolatos törvényjavaslat, valamint a megye és a kormány megbízott elnevezéssel összefüggő módosítás is. Sikerült megfékezni az afrikai sertéspestist Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében. A vírus júniusban jelent meg először Magyarországon a házi sertésállományban. Egy érintett telepet akkor felszámoltak. Azóta feloldották a védő és megfigyelési körzetet. Az uniós korlátozások azonban várhatóan őszig még érvényben maradnak. A járványügyi helyzetről Nemes Imre országos főállatorvost, a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal elnökét kérdeztük.
2: Különböző szigorú korlátozásokat kellett bevezetni a sertéstermékekre, élő sertések mozgatására. Vizsgálatok eredménye kedvezően alakult, egyetlen egy újabb betegállatot sem találtunk, és ezért lehetőségünk nyílt, hogy ezeket a korlátozó intézkedéseket megszüntessük. Az ott élő állattartók nagyon közreműködőek voltak, betartották az összes járványügyi szabályt, a hatósági állatorvosok is mindent megtettek, hogy a lehető leghamarabb felszámolásra kerülhessen a ház és afrikai sertéspestis járvány.
1: Hamis mosószert találtak egy ukrán kamionban. A pénzügyőrök az M15-ös autópálya Rajkai határátkelőjénél bukkantak mintegy 4000 géllel teli flakonra a raktérben. A hamisítványok mintegy 25 millió forint kárt okozhattak a jogtulajdonosoknak. Megnyitott a kapuit a 18. Campus Fesztivál Debrecenben. Vasárnapig 21 helyszínen több mint 300 fellépő és számtalan színes program várja a fesztiválozókat. Fellép például a Scooter, a Tankcsapda, az Aria vagy éppen a Bagosi Brothers. A fesztivál ideje alatt a szervezők kiemelten figyelnek rá, hogy a hangerő ne lépje túl a határértéket. Lesz civil udvar is, ahol a családokat várják interaktív programok. Holnap egy frontális felhősávhoz változékonyabb időt. Északnyugat felől dél-kelet felé haladva több felé megnőhetnek a felhők, és elszórtan záporok, zivatarok is kialakulhatnak. A szél is rákapcsol, a hőmérséklet 23 és 29 fok között alakul. Pénteken naposabb, gomoly felhős idő vár ránk, főként északkeleten záporral, zivatarral. Szombaton inkább a napsütésé lesz a főszerep 25-30 fokos maximumokkal. Vasárnap aztán nyugat felől újabb felhők érkezhetnek, és ismét nő a záporok, zivatarok esélye.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: A nagy hármasból a hamarosan amerikai koncert körútra induló Salt and Pepper PLC Envoke trióból ketten érkeznek a következő órában. 10 és 11 között hallható lesz majd az Envoke-tól a My Lovin, a TLC-től pedig a Waterfalls, Artful Dodger pedig Romina Johnsonnal hozza már is a Moving Too Fast-et.
3: Ez a Night Shift a Best

A legjobb zenék ahhoz képest, hogy itt szó volt Bad Boys 5. részről, meg Men in Black 5. részről, meg Legenda vagyok előzmény filmről. Hát most egy teljesen más projektben vesz részt Will Smith. Személyesen ő mutatta meg Instagramon a Supermax című akció-thriller forgatókönyvét, amelynek forgatása állítólag

Best FM a legjobb zenék, amikor a 90-es évek első felében az Egyesült Államokban ugrásszerűen megnőtt a HIV-fertőzöttek száma, akkor a zenészek, művészek, előadók, zenekarok próbálták a maguk módján felhívni a figyelmet a megelőzés és a védekezés fontosságára. És hát ez a maguk módján mi mást is jelenthetett, mint hogy dalban próbálták meg ezt elmondani. A TLC a következő dalában pár sort szentel ennek az ügynek, míg Coolio, aki nem sokára érkezik majd, ő egy komplett dallal igyekszik mindezekre felhívni a figyelmet. TLC Waterfalls, és aztán Coolio Too Hot itt a Best Time.

Best FM a legjobb zenék, a most érkező két dal gyakorlatilag ugyanarról szól. Fogd a kezem, vigyázz rám. Hold my hand, először érkezik Lady Gaga, aztán pedig a Kristálita Best FM a legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Ha már az előző óra azzal a Romina Johnsonnal indult, aki jelenleg a Jamiroquai koncerteken háttérvokálozik, hát akkor a mai utolsó óra induljon magával a zenekarral, a Jamiroquai-jal. A Kent Heat indítja a mai utolsó órát, amelyben jön még többek között Seal, az Amazing-gel, a Deep Dish, a Flashdance-el, vagy éppen a Madison Avenue, a Don't Call Me Baby-vel.
1: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, egy hét és még egy nap. És jövő csütörtökön élőben lehet majd ezt a dalt is hallani, meg rengeteg szél klasszikust itt Budapesten, az MVM Domban. Jön az Amazing itt a Besten. Szélo!

Best FM a legjobb zenék. Az óra elején már volt itt a Deep Dish, de hát a New Yorki producer duó nem csak így párosban működik együtt kitűnően. Jön a Deep Dish egyik fele, Sharam, az Eddie Murphy klasszikussal. Party all the time, itt a Best FM, a legjobb zenék között.

Best FM a legjobb zenék, akkor zárom a szerdát. Ennyi volt a Night Shift-tel együtt. Holnap csütörtök, dances csütörtök, 120 Merci Dance Mix-el indítjuk majd a csütörtök estét, ami ez persze jó szokással szíved, DJ Miller is fog majd csatlakozni. Jön a Compact Disco, én pedig megyek. Jó éjszakát, nem sokára találkozunk.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen sorozatok.

0: rádió yours. I'm trying to get to sleep.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.